Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az ifjú anyuka Lady Gaga a folytatásban, akinek kiderült, hogy kislánya született, Rose Bean-nek hívják. Sok boldogságot, jó egészséget nekik. Lady Gaga, abrakadabra, az igazi.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Why you buddy just can't take it?

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig továbbra is lehet gyűjteni, és ha valaki most megkérdezi, hogy milyen kulcsokat, akkor megkérdezem, hogy hol járt az elmúlt hetekben? Hát a konténerhez, a Rádió egy konténerhez való kulcsokat, amik közül az egyik nyitja is majd a konténert, és aki ezt a kulcsot megszerzi, és ki tudja nyitni a konténert, mindent megkap tőlünk, ami a konténerben van, és hát azt tudjuk, hogy több százezer forint értékű szerszám csomag mellett van benne például 1 millió forint értékű utazás, meg többek között egy autó is, csak hogy azért azt se felejtsük el. Szóval kulcsvadászatra fel továbbra is, az igazi mai slágerek között pedig Regán Lili jön, ez a Hear Me. Kellemes éjszakát mindenkinek és jó rádiózást!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Egy újdonsághoz mit szólnánk? És egy nagyon jó újdonsághoz, és ez most tényleg nagyon jó. Amikor először meghallottam a zenét, akkor nekem az volt az érzésem, hogy fú, na akkor ez most még egyszer? Még egyszer? Még egyszer? Még egyszer? Csomószor meghallgattam egymás után. Nagyon jó! Lost Frequencies, Live It All! Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, sőt, a következő órában próbálok még ráfejelni erre az órára is. Hozok egy csomó újdonságot, Lloydtól, a Rádió 1 DJ-től, Cookie-tól, a Merti Gerixtől és Ed Sheerantől is. Hozok olyan nagy kedvenceket, amik elképesztően beváltak, mint Marshmello, Emery és a Friends, a kezdésben pedig Kamrádot a Be Mine-nal. Kis óra indul, pár percen belül újra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
3: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a kutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználása még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha otthon egy fertőzés, egy gyulladás, ahol rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, jó rádiózást, jó munkát, ha esetleg melózni kell. Aki úton van, kitartást, jó utat, bármi info van, vagy csak egyszerűen csevegnénk. 0620-311-111, pont jó erre ez a szám. Accent jön, szerelmem is a Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, megállás, megszakítás nincs, az igazi mai slágerek viszont változatosan pörögnek egy óriási nagy, már meg klasszikus kedvenc után. Egy igazi újdonság, amit választottam. Martin Garrix és Ed Sheeran párosa. Igen. A Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ezért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a hazaiak közül a Halott pénz és a máshol, amit bekészítettem. De érkezik az újdonságok közül Alex Warren is majd, a kezdésben pedig Loi és a Get Lucky.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul!

ismételten járunk kellemes éjszakát, vagy aki már elkezdte a napot, azoknak szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Én fellek ebben az órában is a legnagyobb kedvencekért, és nem hibázok. Robin Schulz újdonsága, Better Times, amivel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Hey, ez Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Ki az, aki január 2-ára a Bahamákra foglalt magának egy koncertet, mármint fellépőként, hogy fizessenek is neki érte? Alex Foran. És nagyon okos a január 2-ára, szóval a szilvesztert még jó ki lehet pörgetni. Amit egyébként most jól hangzik ez így, de igazából Las Vegasban tölt, ott is koncerttel, szóval a január 1 az javarészt a kiutazást. Ez pedig hát azért milyen jól hangzik, így röviden elmondva. Mondjuk hosszan is, de azért melós lesz neki. Most viszont az igazi mai slágert hozza Alex Foran, Fewer Dreams itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zöldhatósági csúcs szerb létrehozásáról döntött a kormány. Az EcoPro folytatja az átfogó felülvizsgálatot. Győztek a Deac hokisai. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátorhulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az új országos, így debreceni hatáskörű, önálló zöldhatósági csúcsszervezet január 1-én kezdi meg a működését. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el.
2: A tájékoztatón továbbá Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesziós szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi vissza az üzemeltetést. Az EcoPro BM Hungary ZRT a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megállapítását követően haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű felülvizsgálatát. A debreceni akkumulátoripari katódanyaggyártó közleménye szerint a gyártás biztonságos újraindítását előkészítő felülvizsgálati és fejlesztési folyamat is terv szerint halad. Több olyan műszaki és technológiai intézkedést végrehajtottak az elmúlt időszakban, amely közvetlenül hozzájárul a határozatban rögzített hiányosságok megszüntetéséhez. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A Három Kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta. Győzelemmel kezdte az idényt a Deac Jégkorong csapata az Erste Liga alapszakaszában. A debreceni egyetem együttesen 4-2-re verte hazai pályán a Csíkszeredát pénteken. Vereséget szenvedett a bajnoki főpróbán a Deac férfi kosárlabda csapata pénteken. A debreceni egyetem együttese felkészülési mérkőzésen 81-74-re kikapott itthon a Szegedtől. Sok napsütésre van kilátás ma térségünkben. Időnként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 16, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik, az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
6: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rá segítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia. Ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit. Tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, akkor rengeteg baktériumban, a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert 11 perccel 5 óra után szép reggelt a mikrofonnál király. Tamás, szeptember 19-e van, Wilhelmina névnap. Azt a mindenit, hát csak boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy jöjjön most Kám rád, és egy nagy ölelés mindenkinek, pazar a dal, aki pedig üzenne a számú 0620 311 111. Jön a Hug Yourself!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempót is, a stílus most tartom, viszont most Martin Garrix-el a fogyadásban. Egy nagy klasszikus az Animals, ami érkezik. Aki pedig a telefonszámunkat még nem mentett el, az mindenképpen tegye meg, mert továbbra is folytatódik a rádió. Egy konténerjáték, lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig a konténer teljes tartalmát megnyeri majd. Ez a rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Az időjárás az úgy tűnik, hogy nagyjából a tegnapihoz hasonló lesz, ilyen 24 fok, picit felhős, de alapvetően napos idő, vasárnap pedig akár már 26 fokot is mérhetünk majd. Bibi Rexa a Faithless dalal és a New Religion-nál folytatja mindjárt a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinens, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig ezen a hétvégén is óriásit mennek. Regálili is több helyszínen fellép, az Instagram ott a pontos lista. Ez meg az újdonsága, a Hilmi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Az EcoPro folytatja az átfogó felülvizsgálatot. Győztek a Deac hokisai. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátorhulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az új országos, így debreceni hatáskörű, önálló zöld hatósági csúcsszervezet január 1-én kezdi meg a működését. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, gentechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el.
1: A tájékoztatón továbbá Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncessziós szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi vissza az üzemeltetést. Az EcoPro BM Hungary ZRT a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megállapítását követően haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű felülvizsgálatát. A debreceni akkumulátoripari katódanyaggyártó közleménye szerint a gyártás biztonságos újraindítását előkészítő felülvizsgálati és fejlesztési folyamat is terv szerint halad. Több olyan műszaki és technológiai intézkedést végrehajtottak az elmúlt időszakban, amely közvetlenül hozzájárul a határozatban rögzített hiányosságok megszüntetéséhez. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A Három Kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta. Győzelemmel kezdte az idényt a Deac Jégkorong csapata az Erste Liga alapszakaszában. A debreceni egyetem együttese 4-2-re verte hazai pályán a Csíkszeredát pénteken. Vereséget szenvedett a bajnoki főpróbán a Deac férfi kosárlabda csapata pénteken. A debreceni egyetem együttese felkészülési mérkőzésen 81-74-re kikapott itthon a Szegedtől. Sok napsütésre van kilátás ma térségünkben. Időnként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 16, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó szombatot, jó korán is van, minden mellé, ha már a jókat sorolom. Egészen pontosan 6 perce járunk 6 óra után, és hát mondok akkor még egy jót, az igazi mai slágerek közül Blondist, a Never Walk Alone-nal indítom már is, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na kezdjünk bele a reggelbe!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loit választottam, aki nem csak Németországban megy óriásit, meg hát nyilván Magyarországon, hanem mindenhol Európában, Közép-Európától egészen Franciaországig aranylemez már a legújabbdal is. Loi, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Régiók Európája a fejlődésért. A Vasast fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. A spanyolországi Cáceresben tartott kihelyezett ülést és konferenciát a Régiók Európai Bizottságának területi kohéziós politikai és uniós költségvetési szakbizottsága. A tanácskozáson a városok és régiók vezetőképviselői kifejezték azon törekvésüket, miszerint tovább kell csökkenteni Európában a térségek közötti fejlettségi különbségeket kohéziós források segítségével. Ilyen célra Magyarország és Debrecen is jelentős támogatásokat kapott eddig. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
2: Volt korábban egy olyan irányvonal az Unióban, hogy sokkal kevesebb kohéziós forrás lesz az elkövetkezendő időszakban, és nyilván a régiók bizottságában egyetértés van abban a vonatkozásban, hogy ezt nem szabad megengedni, és bízom benne, hogy Debrecen a 28-34 közötti uniós ciklusban is komoly fejlesztési forrásokhoz fog tudni jutni.
1: A térségi együttműködések fejlesztését is szorgalmazták a szakbizottság fórumának résztvevői. Emellett kifejtették azon álláspontjukat is, miszerint a helyben maradáshoz való jogra alapozva számos területen tovább kell fejleszteni a településeket uniós források segítségével az életminőség javítása érdekében. Jövő héten dönt a városi közgyűlés a debreceni rendőrkapitány személyéről. Tavaly szeptember 1-e óta Illés Tamás a megbízott vezetője a debreceni rendőrkapitányságnak. Ám most Bak Rihárd, a nemrégiben kinevezett vármegyei rendőrfőkapitány azt tervezi, hogy november 1-i hatállyal immár nem megbízással nevezi ki Debrecen rendőrkapitányának Illés Tamást. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasas látják vendégül ma este 7:30-tól a Nagyerdei stadionban. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda NB1 a DVSC Skyline számára. A 3. fordulóban a civisvárosiak a Vác otthonába látogatnak vasárnap este 6-kor. Sok napsütésre van kilátás ma térségünkben. Időnként néhány komoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 16, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó ez a dal! Taylor Swift itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, a fogyarázsban pedig Rádió Egy DJ-k, akik ma este is jönnek, hiszen lesz diszkós itt, World is My Radio Show, meg hát ne feledjük el a live mixet sem, már délután 5 órától pörögnek az igazi mai slágerek. A Stadium X pedig most DJ Metzger Wiki oldalán érkezik. Nagyon jó a közös daluk. Ez a Let You Let Me Go, amit már is indítok. Did I

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

sláger megy, ilyen nagy kedvencek változatosan, mint Rihanna és a Diamonds, vagy éppen a fogyarásban a frissek közül Martin Garrix és a Butterflies, és ne feledjük, itt a Rádió Egyen pörög a konténerjáték továbbra is, még folytatódik a kulcsvadászat, lehet gyűjteni ezeket. És az esélyt arra, hogy miénk legyen minden, ami idén a Rádió Egy konténerben van.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy picivel járunk 7 óra előtt, sokan most ébrednek, sokan már rég ébren, vagy még ébren. Van neki kitartás, nagy kedvenceket válogatok a következő órára is. Hozom például a legújabbat majd Alex Warren-től, ez a Fewer Dreams, szenzációs a dal. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosa jön. Ez a Sugar Daddy, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: interjú egy Esti Mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zöldhatósági csúcs szervezet rozásáról döntött a kormány. Az EcoPro folytatja az átfogó felülvizsgálatot. Győztek a Deac hokisai. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátorhulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az új országos, így debreceni hatáskörű, önálló zöldhatósági csúcsszervezet január 1-én kezdi meg a működését. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
3: Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, gentechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el.
2: A tájékoztatón továbbá Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncessziós szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi vissza az üzemeltetést. Az EcoPro BM Hungary ZRT a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megállapítását követően haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű felülvizsgálatát. A debreceni akkumulátoripari katódanyaggyártó közleménye szerint a gyártás biztonságos újraindítását előkészítő felülvizsgálati és fejlesztési folyamat is terv szerint halad. Több olyan műszaki és technológiai intézkedést végrehajtottak az elmúlt időszakban, amely közvetlenül hozzájárul a határozatban rögzített hiányosságok megszüntetéséhez. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A Három Kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta. Győzelemmel kezdte az idényt a Deac Jégkorong csapata az Erste Liga alapszakaszában. A debreceni egyetem együttese 4-2-re verte hazai pályán a Csíkszeredát pénteken. Vereséget szenvedett a bajnoki főpróbán a Deac férfi kosárlabda csapata pénteken. A debreceni egyetem együttese felkészülési mérkőzésen 81-74-re kikapott itthon a Szegedtől. Sok napsütésre van kilátás ma térségünkben. Időnként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 16, napközben 26 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Na, hogy ez a reggel sem telik el Balázsék nélkül, és már csak kevesebb, mint egy óra, amit várni kell erre. 8 óra után jönnek a Balázsék Weekenddel, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és nem hibázok, most a nyár egyik nagy favoritja lesz Kenji, ez a Bumble, aki pedig üzenne, na ezt is várom, 0620 311 111.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

választottam, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja, 27 éves lett. Sok boldogságot neki, hát még az időeltolódás miatt egyébként Amerikában szerintem pont beleférek az időbe. Szóval boldog szülinapot Alex Warrennek, a legújabb igazi mai slágertől, a Fewer Dreams, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Régiók Európája a fejlődésért. A Vasast fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. A spanyolországi Cáceresben tartott kihelyezett ülést és konferenciát a Régiók Európai Bizottságának területi kohéziós politikai és uniós költségvetési szakbizottsága. A tanácskozáson a városok és régiók vezető képviselői kifejezték azon törekvésüket, miszerint tovább kell csökkenteni Európában a térségek közötti fejlettségi különbségeket kohéziós források segítségével. Ilyen célra Magyarország és Debrecen is jelentős támogatásokat kapott eddig. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
2: Volt korábban egy olyan irányvonal az Unióban, hogy sokkal kevesebb kohéziós forrás lesz az elkövetkezendő időszakban, és nyilván így a régiók bizottságában egyetértés van abban a vonatkozásban, hogy ezt nem szabad megengedni, és bízom benne, hogy Debrecen a 28-34 közötti uniós ciklusban is komoly fejlesztési forrásokhoz fog tudni jutni.
1: A térségi együttműködések fejlesztését is szorgalmazták a szakbizottság fórumának résztvevői. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el. Így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. A BMW iX3 iránt kiemelkedő a kereslet. Európa szerte már több mint 100 000 megrendelés érkezett erre a típusra. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül ma este 7:30-tól a Nagyerdei stadionban. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda NB1 a DVSC Skyline számára. A 3. fordulóban a civisvárosiak a Vác otthonába látogatnak vasárnap este 6-kor.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja, de térségünkben csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és látom az SMS és Viber falon, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy vége a kulcsvadászatnak, vagy még tart, tehát jó hírem van. Jövő héten is még bőven lehet szerezni kulcsokat a rádió egy konténerhez, és egy kulcs ki fogja nyitni, és valaki mindent megnyer, ami ebben a konténerben van. Hát és már ami most tudható, az is egy nagyon erős lista, és azért simán benne van, hogy még kerül bele ez a. Szóval figyeljük a játékot, és figyeljük az igazi mai slágereket, vagy hát egyszerűen inkább csak ezeket élvezzük. Zene László, Last Life, most ezt indítom picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

Egy friss kedvenc, itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez és David Guetta, utána egy nagy klasszikus Justin Bieber és a Sorian, és egész nap így megy ez, egymás után pörögnek majd az igazi mai slágerek, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival. Én nekem pedig még egy dolgom van, és hát kettő, az egyik, hogy nagyon kellemes hétvégét kívánjak mindenkinek, meg jó rádiózást a Rádió 1-el, a másik pedig, hogy indítsam ezt a dalt. Justin Bieber és a Sorry.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zöld hatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Elindult a harmadik műszak a BMW-nél. Győztek a Deac hokisai. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi át az üzemeltetést. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el. Így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. A BMW iX3 iránt kiemelkedő a kereslet. Európa szerte már több mint 100 000 megrendelés érkezett erre a típusra. Ismét fokozott ellenőrzést tart országszerte a rendőrség. Szeptember 22-ig Debrecenben is. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Nem véletlenül kapnak kiemelt figyelmet ezek az eszközök. Használatukkal a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés kimenetele csökkenthető.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Győzelemmel kezdte az idényt a Deac Jégkorong csapata az Erste Liga alapszakaszában. A debreceni egyetem együttesen 4-2-re verte hazai pályán a Csíkszeredát pénteken. Vereséget szenvedett a bajnoki főpróbán a Deac férfi kosárlabda csapata pénteken. A debreceni egyetem együttese felkészülési mérkőzésen 81-74-re kikapott itthon a Szegedtől. Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja, de térségünkben csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén, ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón. Ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta. Van videó, és Zsülind is, de eléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta. És felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két Iker tornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két Iker torony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket. Teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
2: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindent kiraknak belőle.
1: Igen.
2: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
1: vezéli a magasságot,
2: vezérli
1: a távolságot. Figyelj, hogyan?
2: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
1: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átfon marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsókat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagosség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20 000 drónos drónsót láttam, 2 darab zsoké, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy azt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek után járunk? Gyönyörű a történet. Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
3: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalni benne, hogy feltöltsem az összes drónt, szerintem. Tehát ugye a fele nem lenne feltöltetlenül. Másik fele rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
1: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
3: Olyan szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem szaragurigáznak.
1: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is el tudom, hogy hetek, hónapok, ne egy is te mondjuk évek. Maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisa tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás. Az már valószínűleg egy számítógép vezérelt. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Hello Attila. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
4: Láttam, igen, figyeltem most a közösségi médiában, nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
1: Hogy tetszett? Milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás, a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
4: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
1: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
4: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult. Összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
1: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük, földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
4: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében. A drónok egyébként nem tudnak egymásról, tehát minden egyes drón a saját útvonalát repüli le. Előre van programozva, kiszámolva, úgyhogy itt előre időzített repülésről van szó, és abban igazatok volt teljesen, hogy itt az előkészítés inkább a nagyobb feladat, maga a repülés az már csak az utolsó 1%-a.
2: És akkor itt egy személy vagy több személy egyesével programoz be minden drónt, tehát nincs egy központi program, amire, hát hogy nem akadnak össze?
4: Itt az úgy néz ki, hogy amikor elkészül az animáció, akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójában a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz, és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál is egy ember rá megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
4: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha. És ti csináltátok a 20-át? Te programoztad?
4: Mi csináltuk a 20-át. Én a rendszert üzemeltetem. Én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam. Van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti. Ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: Aha. És a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
4: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
4: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magával világít.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
4: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmennek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
4: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszintől. Itt a tornyok azt hiszem 420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintre nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: Hm.

0: Én nem alál be. Ugye, megindul, akkor itt esik mindenki
1: nincs
0: a levegőbe.
1: Nincs kifeszítve egy ilyen gumiponyba, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
2: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
0: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
2: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas-i drone show, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlen az animációban látom én a kihívás sokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket a drónsokat.
0: Azért amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy olyan kategóriájú amerikai drón?
2: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
3: Hát van rá pénz, olcsó, munkaerő, azért
0: olcsó csinálják, igen.
3: Hát hány drón volt az, amit a világon, tehát hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
2: Most nem tudom meg, pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentő nagy szám. Viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
1: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
2: Sajnos nem olcsó, igen.
1: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
2: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
0: Holott az előállítások az, hogy Kínában 30 dollár, vagy 10 dollár, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17 az nagyjából 10 dollárból készül, kis túlzásra, most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
2: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
0: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? Tehát ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ávot megriad egy madárt, és úgy, hogy van telibe veri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
2: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöme, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drónsok kapcsán még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
0: félni. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, ilyen Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki.

0: Tényleg. Valaki írja, hogy a mai drónok gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most. Az most.
1: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egésznapos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és másár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
4: Hű, stabil optikai net féláron.
5: Bizony, ennek a felesen tréfa.
4: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
5: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
6: Ó, már megint koszos az autóm.
7: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
6: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
8: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
9: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Átadták az év civisháza elismerést. A Vasast fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. Az EcoPro BM Hungary ZRT a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megállapítását követően haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű felülvizsgálatát. A debreceni akkumulátoripari katódanyaggyártó közleménye szerint a gyártás biztonságos újraindítását előkészítő felülvizsgálati és fejlesztési folyamat is terv szerint halad. Több olyan műszaki és technológiai intézkedést végrehajtottak az elmúlt időszakban, amely közvetlenül hozzájárul a határozatban rögzített hiányosságok megszüntetéséhez. Átadták az év civisháza elismerést, és kihirdették az épített örökség felújítási program nyerteseit. A Miklós utca 43-as szám alatt található épület kapta idén a díjat. Emellett 5 ingatlan felújítása kezdődhet el jövőre. A társasházak önerejét egészíti ki az önkormányzat támogatása, amelyre idén már 220 millió forintot különítettek el a városi költségvetésben. Pap László polgármester szerint elvárás, hogy a város épüljön és fejlődjön, de az is, hogy a meglévő értékek megmaradjanak.
4: Hatalmas felelősség az, hogy a város épített örökségét őrizzük meg, és sikerüljön tényleg feloldani azt a néha antagonisztikusnak tűnő ellentétet, hogy hogyan építsünk új épületeket a régi helyére, bontsunk, ne bontsunk, hova tervezünk új épületeket.
3: Az eredményhirdetést követően konferenciát is tartottak Örökségünk Debrecen címmel. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben ma. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül. Terca Gergőt, a Loki játékosát hallják.
5: Összeállt már a csapat, jó a védekezésünk, fejlődünk a támadásokban, sikerül minden több támadást befejeznünk góllal. A Vasas egy nagyon jó csapat, nagyon jól összerakott csapat, mindent meg fogunk tenni a győzelemért itt a Nagyerdei stadionban.
3: A mérkőzés ma este 7:30-tól lesz a Nagyerdei stadionban. Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja, de térségünkben csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
1: Hoppá!
0: Havonta!
1: 4 ezer euró, 4 szerv, ez 1,2-3.
0: Nagyon mellé lőttük.
2: Én kb. Ennyit költöttem rá, 4 szőrös a hónapja.
1: Látod, ez egy hónap alatt visszahoztam.
0: Ez nagyon nagy hiba szőrössel. Volt.
2: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
0: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
3: Szia, jó reggel, sziasztok.
0: Spanyolországban szemtelenkedsz, ott élsz.
3: Igen.
0: De jó, neked merre?
1: Tengerpart.
0: Merre vagy?
3: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
0: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
3: Nem, mind a kettő.
0: Nem is, hogy a jobbat szereted, levágod, tudod, az is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
2: Ez mennyire szépen, ez a magánéletem.
0: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
3: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
0: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
2: Vagy egy hónapszűr oldala?
3: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
0: Ja, értem, és te nevettél ezzel.
3: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
2: Bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
0: Fül. Szemöldök.
3: Igen, tehát ebbe a fétisben minden, tehát amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
0: Oké, ugorjuk egyet az időben. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót? Serceketetsz rajta egy fésűt? Hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy miből lesz pénz?
3: Igen, pontosan. Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve.
0: Ne csináld, hogy belenyúltam.
3: Elmondod, hogy milyen illata van. Elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
0: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
3: Igen,
0: tehát,
3: valaki... igen.
0: Látszik
3: igen,
0: az arcod?
3: Igen. Tehát de úgy van voltam vele, hogy csinálom.
2: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
3: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyétől.
0: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
3: Igen.
0: Vagy...
3: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
2: Jó, mondom.
0: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted? Négykor kell. Négykor
3: kell. Kreatívnak kell lenni.
2: Figyelj, kérdéseim vannak. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
1: speciális? Van-e díszítés?
3: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családba tudom.
2: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy topban, ugye, amiben kilóg a kutya,
3: megcsinálom.
2: És alatta a hónad alatt van egy baguette, és a francia sapka.
3: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
1: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
3: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, amit tetszik neki, azt megveszik. Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
0: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
3: a
0: honlajdal.
3: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. De és akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
2: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
3: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
0: Tehát címedet nem adod ki.
2: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
0: neked. Nekem borotvált az a
3: baj. Rendben.
0: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szörös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem akár pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
3: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
0: 3-4 ezer euró.
3: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
0: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer úr, hogy akárki sem mozdul. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
3: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
2: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
3: Nem mindenkiről látok képet, de... Vannak, de egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé.
0: Azt írva, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
3: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
0: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
3: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nem sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
0: erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
2: De hónajad fingani,
3: igen,
2: rendesen
3: igen,
2: fingani.
3: Igen, vagy csak nyilván a...
0: De hónajjal? Tehát tedd be a kezed
3: nem,
0: és a...
3: Nem, ez a rendes. És közbefésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen. És nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
2: Aha. Ezt mondja, hogy gyerek, már rég megcsinálta ingyen, ez a baj.
0: Gyerekek, vágd le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
3: igen,
0: vagy 400.
3: Igen, és ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
0: Kopaszra borotvával.
2: Hát vegyél, tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor amit levágnám. Ja.
3: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
0: Azt a mindenségét neki.
1: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
3: Három év. Három és egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el.
0: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez azért ez egészen döbbenet.
3: Talán hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része.
0: Nagyon különleges.
1: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
3: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet. Tehát, hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
0: Aha, milyen érdekes tényleg.
3: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát, hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
0: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok. Bunyóztok Debrecenben egy hátsó kertben, és kerestek egy 5-6000 eurót.
3: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát, hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényeg a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vigasztalak.
2: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
0: És a lépcsőházba rálépek valami apró emberre.
3: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól áll.
2: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
0: Helyen dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
2: És kereste
0: 10-20 eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halálban áll is, meg tök unalmas.
3: Nem, mindenki erre ezt csinálja, kell valami. Kell valami extra.
0: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
2: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem, ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, és kérdeztem, ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
0: Jézus! Az igazgató az ölembe ülne? Igen. Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
2: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
0: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Diri. Na jó van, Szandi. Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
3: Nem.
0: Adózol?
3: Nem, ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
0: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
3: Muszáj, itt nagyon utána néznek.
0: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
3: Nagyon szívesen, sziasztok.
0: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még csak nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
2: Ez semmi.
0: Mire mindenki meg van őrülve.
2: De hogy itt ülök a nagy pénzen.
0: Itt ülsz, és ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
2: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
0: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
2: De birkózás kell, birkózás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai Szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
10: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
11: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl igazán megéri.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Elindult a harmadik műszak a BMW-nél. Hazai pályán a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi át az üzemeltetést. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el, így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. A BMW iX3 iránt kiemelkedő a kereslet. Európa szerte már több mint 100 000 megrendelés érkezett erre a típusra. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A Három Kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a debreceni társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta.
3: Ha csak ezt a történetet tennénk fel a színpadra, akkor egy elkésült csoport, az lehet, hogy már csak az utolsó meghajló hátát látná. Úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor írok mellé egy kerettörténetet, és abba helyezzük bele ezt a mesét.
2: A Három Kívánság premierje szeptember 20-án vasárnap lesz, a társulat Calvin téri játszóhelyén. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül ma este 19:30-tól a Nagyerdei stadionban. Folytatódik a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 8. fordulóban a debreceni egyetem együttese a Hajdúnánást fogadja. Al-Seradzsi Rauf Mohamedet, a Deac játékosát hallják.
4: Nem rossz csapat a Hajdúnánása, és még motiváltabban fognak elépni nyilván egy debreceni csapat ellen, szóval bízunk benne, hogy mi is keményen beleállunk a meccsbe, és kiadjuk a 100%-ot, és akkor csak a győzelem a elfogadható cél.
2: Az összecsapást ma délután 4-kor rendezik a Deac Sportcampuson. Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja, de térségünkben csapadék nem márható. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
2: De jó!
1: Ez milyen jó!
2: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
2: Nulla.
1: Hiszen
2: kész.
1: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
3: beszéljünk
1: akarok.
3: Beszéljünk erről, beszéljünk ez a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
1: De na úgy. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
3: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez.
1: Igen, hozzászoksz.
2: De az elején a prést senki nem kívánja.
3: Nem, nem, és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket a préssel kapcsolatban.
2: Hiszen, igen. Ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
3: És nem lehet igaz
2: anyádnak. Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
3: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
1: Igen, hogy csak az van, hogy vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
2: Na jó, de ha csak az
1: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
2: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
3: De hogy nem mindenből a... kellett egy kicsit csekkolni, kicsit. Csak annyit kell kicsekkolni, ne vegyék észre, hogy kicsekkoltál.
1: Igen.
2: De a gyereket hát sír egy órája.
3: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtét közben nem szoktak rágyűjteni? De rá szoktak, hogy kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
2: Szép példa.
3: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
2: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
1: Hát a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
3: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a Megint Malcolm című sorozat. Nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
2: És nem vették
3: észre. Ezt nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
2: Mit csinált közben?
3: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidán Parkba, elment hotdogevő versenyre, ami az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
1: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
2: Semmi. Ja, az ég egyadt a világot.
3: Amiatt
2: aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
1: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
2: És a való életedben meg szinte csak ilyen van, ugye? A melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
1: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit
2: szeretsz.
3: Igen, persze.
1: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Ez nagyon szép.
2: Nem, ez sajnos ez nem szép.
1: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
2: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
1: rosszabb. A legnagyobb
3: árulás. Amikor 40 igen. évesen, így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszerűen már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Elsorvadok, és majd lesz valami.
2: De
3: szerintem...
2: és azt is csinálja. Hogy az
3: abszolút,
2: is
3: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról.

0: Sajnszor jött helyreted magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
1: De várj,
0: a ma minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe.
1: De szerintem a közben is kell tartani magad.
0: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról szól, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalálástalan.
1: De várjál, hogyha 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
0: Hát akkor ott van még élete értelme.
2: De azt, hogy már látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye, tehát hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor az, ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
0: Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Tehát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
2: Nagyon, nagyon, nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, már sokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
0: Igen. Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarul jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
2: Irán?
1: Hát az akkor az?
0: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az se baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, mi az, ami érdekel.
1: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
0: Na ez igen. Na ez kemény.
2: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem. Amúgy az érdekes. Ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
0: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
2: sokszor
0: szépen.
2: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van, viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észreveszed, hogy hová várjunk csak, és azt már könnyebb neki követni, sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, hogy nem értem, amit mondok.
1: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellen példa van, de jó dolog.
0: Itt a kérdés legalább... inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
1: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
0: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
2: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatással nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
1: Akkor mi jön?
2: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. meg az, hogy a te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy mennyire terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van

0: kevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy, hogy akar menni, veled, vagy nem megy. Akar menni.
1: Igen. Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem, azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
0: De ez nem kell lesöpörni.
1: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
0: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szóval azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
1: És
0: akkor más emberek jönnek
1: az
0: életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
2: megindítani. Igen. 33-as éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
1: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor meg...
2: Értem, mit akarsz.
1: Legalább léptél.
0: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
1: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
0: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van
1: ami
0: a falon túl.
1: Ott jobb lesz.
0: Igen, de azon, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkát sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
2: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
1: 33-os
2: igen.
1: Igen, és a kecske vidám állat.
2: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek. Életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
1: Szeretem.
2: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
1: Hát,
2: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
0: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
2: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
0: Plusz,
2: van esély.
0: Amikor azt érzed, hogy semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. Tehát hogy gyakorlatilag te már letetted az OK-s vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
2: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
0: Sátán még lehetsz,
2: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek
0: nagyon,
2: szerintem.
0: A legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
2: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
1: igen,
2: ki.
1: Ez se átlagos.
2: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, hát nem.
1: Papír csak legyen.
2: Te még csak 58, 74, hát itt most van pár év, azt valahogy kibekkeled utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni. Ez a klasszikus mondat, igen.
0: A babettán érdekel.
1: Nem, már ne vegyél többet, már az világ összes babettáját megvetted.
0: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
2: Az, a rakamazi, a híres rakamazi gumis. Tényleg. A jóképű.
1: Ja, igen, a Premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Régiók Európája a fejlődésért. A Vác vendége lesz a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. A spanyolországi Cáceresben tartott kihelyezett ülést és konferenciát a Régiók Európai Bizottságának területi kohéziós politikai és uniós költségvetési szakbizottsága. A pénteken zárult kétnapos tanácskozáson részt vett Barcsa Lajos alpolgármester is, aki a tanácskozás után a Médiacentrum Debrecen kérdésére elmondta. Bízik abban, hogy Debrecen városa a 2028 és 2034 közötti uniós ciklusban is komoly fejlesztési forrásokhoz tud jutni. Átadták az év civisháza elismerést, és kihirdették az épített örökség felújítási program nyerteseit. 5 ingatlan felújítása kezdődhet el jövőre. A társasházak önerejét egészíti ki az önkormányzat támogatása, amelyre idén már 220 millió forintot különítettek el a városi költségvetésben. Pap László polgármester szerint a város építészeti karakterét meg kell őrizni az utókornak.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda NB1 a DVSC Skyline számára vasárnap. A harmadik fordulóban a civisvárosiak a Vác otthonába látogatnak. Csernyászki Liliánát, a Loki játékosát hallják.
3: Mindig nagyon nehéz Vácon nyerni, azért nagyon meg kell küzdeni minden győzelemért. Ráadásul fiatal, lendületes csapatuk van, több új játékosuk is érkezett, szóval biztosan lesznek új impulzusok a játékukban.
2: A meccs vasárnap este 6-tól lesz a Váci Városi Sportcsarnokban. Délután is napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Országos mentőszolgálatnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között. Közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim, én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy abban gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért az nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
1: nincs,
0: gyerekek?
1: Ez
0: hogy
1: nincs,
0: van
1: ez
0: az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem, illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járókelő észreveszi, hogy rosszul van valaki, kihívja a mentőt, kijön a mentő, és ellopnak mindent a mentőautóból, amíg ott zajlik az ügymenet. Érted? Hát az hogy
2: az
0: van?
2: De ilyenek szokták kihantolni a hullákat amúgy, meg levenni a sírra a csokrot, meg nem tudom, ki tekerni a gyerek kezéből a fagylaltot, tehát ez milyen szociopata viselkedés már, nem? Ilyen pszichopata, fogalmam sincs, mert ez melyik, de ez
0: igen,
2: melyik.
0: Zajlik a betegellátás, 5 méterre, 10 méterre a mentőautótól, elviszi, de várj, mit csinál vele? Tehát, hogy feltörök egy mentőautót, látom, hol vannak, ott újraélesztenek, jó, oké, gyorsan körbenézek. Ezek orvosi műszerek, ezek speciális
1: hát
0: műszerek.
1: Hát itt az egyik bajtás táskáját vitte el.
0: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszer, fecskendő,
1: kötszer,
0: ezeket viszed-e alkalom
2: szűni? Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, itt a jóvérnyomásmérő is jól jön.
1: Jóvérnyomásmérő, igen.
0: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkába menet,
1: és azt
2: látja,
1: mondta,
2: hogy néz már, valakit, és azt mondja,
1: figyelj, itt egy mentőautó.
2: És menjél be dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóból.
0: Nem, mert van az az állapot, komszik. Tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
1: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellopd. Egy mentőautónál ez az nem jut eszedbe. Mert hogy egy...
0: Szirénázik, félre van állva, lehet, hogy
1: most
0: már csak villog, ellátsz valakit.
1: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét,
0: az
1: egyszer
0: nem
1: ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél
0: gyógyszer
1: össze függő az agyad?
0: Fájdalomcsillapító függő. Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót.
2: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
0: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
2: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
0: Ja, meghalok.
2: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
0: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérdem. Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üvisse be magát, és hogy ne nyelje el a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy ha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
1: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
0: És nem nyúlnak
1: hozzá. És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
0: Én el tudom kézni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem, igen, lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám. És nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
1: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
0: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát egy mentőautóban lopta a gyerekek, bazilika, 4 óra, leszálljuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Isten. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
2: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, mind a névfenét lelopták a kocsiról.
0: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
1: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállott. A párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
0: Koreográfia van a rosszul létre.
2: Igen. Na jó, akkor menjünk csak vissza
0: a nyolcvonaposhoz. Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyétek el, hogy működne.
2: Jó, akkor a 8 hónapos terhes hölgytől kérünk egy ultrahang felvételt.
1: Hogy nem bizonyítsa be.
2: Igen, ha kispárna, akkor tudjuk, ki volt.
0: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Igen, igen, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van becsületes is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na, fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húzzal. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amit bementél.
1: Nézd, amilyen szépen van az a tarja pácolva. Figyelj, elviszem.
2: Jó, akkor ez nekem is van egy sztorim. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, Hegyalja Fesztiválon. Elkezdődött, már feléne járt kb. A kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsijába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk.
0: Nincs
2: soha többé nem láttuk. Berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsijába, hát nyilván tele is volt, tehát úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
0: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
2: Egy ismerős nővérének a férje.
0: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
2: Figyelj, tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
0: Még a sztori jó, hol van? Hol a Péter? Nem tudom, és a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves, nem baj, ő megsértődött.
2: Az egész hegyalja el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverünk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralunkban, a keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja, sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti se használjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menet felszerelésre. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy ott fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
1: Aztán megjelent a papa, hogy takarodjatok a kertemből.
2: Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen? És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, az izgalmas volt ez az időszak.
0: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a busofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Figyelj, ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
1: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödöröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
0: Ez a hogy, minden
1: mert
0: csak
1: a pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
0: Mi az Isten csinálsz?
1: Van, aki kitette a macska almot takarítani, takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
0: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
1: És ott állt egy rendőr.
0: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény. Nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne de volt. Nagy. Na látod?
2: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválon.
1: Fölháborító mi?
2: Nem mindig.
1: Jó, de szükségből.
2: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
0: sörpaddal kivonul egy fesztiválról, meglehetés.
2: Epikus történetek.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Két új testvérvárosa lehet Debrecennek. Iskolai felvonulás az új kertben. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. Harkiv mellett egy újabb nagyvárossal kötendő kapcsolatról is dönt jövő héten Debrecen közgyűlése. Az ukrán város mellett a kazahsztáni Simkent is Debrecen testvérvárosa lehet. A több mint 1,2 milliós lakosságú település az ország harmadik legnagyobb városa, fontos gazdasági, kulturális és közlekedési központ. Kedvező földrajzi elhelyezkedése, különösen Taskent közelsége évszázadok óta meghatározza a kereskedelmi és a regionális kapcsolatait. Tekeredik a kígyó, rétest akar enni. Ezzel a mottóval rendezett különleges művészeti tanévnyitót pénteken a debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Alármás felvonuláson mintegy 200 gyermek és tanáraik vettek részt. Ők különböző rigmusokat énekelve, a Tekeredik a kígyó mondókára utalva, egy nagy, zöldbe öltözött tömegként vonultak végig az új kerten, az iskolától kanyarogva az új kerti könyvtáron át, egészen a nagy szánkó dombig, majd vissza az iskolába. Délután is napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
6: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió az 50.

0: So good.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió 1-es újdonsága Livida. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Livida! Lost Frequencies a 47.

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50. Folytatom a sereghajtóink bemutatását, ez a Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Disturbed dala Serial remixében a 45. helyet szerezte meg. 44. Katy Perry-től a Lifetimes.
1: Rádió 1 Top 50, a 43.
0: És akkor most a friss pop dalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream, a Rádió

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan, menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

Ezután érkezett Cyrilltől a Stumble Inn a 40. Lady Gaga Bruno Mars dala a Die With A Smile a 39. helyen. A folytatásban pedig egy ilyen klubcucc. A kanadai DJ lány Blond is mondta a saját daláról a premierjekor. Megkérdezték, hogy milyen kategóriába sorolná. Ez egy ilyen klubcucc, ahogy mondta. Újra gondolta az Empire of the Sun dalát, Walking on a Dream. Igazából több más DJ-t is felkértek erre a feladatra, végül Blond is verziója lett a befutó. Nagyon szeretjük, a Rádió 1 Top 50-ben már a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sophia,

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35-dik a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt Tame Impala a K-pop sztárral Jennivel

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ lánynak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe. És hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága, 30.

0: Rádió 1. Ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren pop balladája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió 1 konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió 1 konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Zöld hatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Régiók Európája a fejlődésért. Fokozott rendőri jelenlét Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. A spanyolországi Cáceresben tartott kihelyezett ülést és konferenciát a régiók Európai Bizottságának területi kohéziós politikai és uniós költségvetési szakbizottsága. A pénteken zárult kétnapos tanácskozáson részt vett Barcsa Lajos alpolgármester is, aki a tanácskozás után a Médiacentrum Debrecen kérdésére elmondta. Bízik abban, hogy Debrecen városa a 2028 és 2034 közötti uniós ciklusban is komoly fejlesztési forrásokhoz tud jutni. Ismét fokozott ellenőrzést tart országszerte a rendőrség. Szeptember 22-ig Debrecenben is. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és a motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Nem véletlenül kapnak kiemelt figyelmet ezek az eszközök. Használatukkal a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés kimenetele csökkenthető. Délután is napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Times.

0: I'll Never Walk Alone. Huszonharmadik, Joel Corey, Be Alright. Amit az imént hallott Lady Gaga dal követ, Abrakadabra a 22. 21. Kato-tól a Turn the Lights Off.
1: Rádió 1 Top 50, a 20.
0: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrixtől, Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztivál.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheeran-től az újdonságot, Repeat It, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight. A Swish Disco, Samfeld és Rehab közös dala, Sleep Tonight a 18. Majd ezután érkeztek Accent-től, Szerától, Misha Miller-től a Don't Leave a 17. helyen, 16. helyen pedig Camera

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1 Top 50. A 11.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regán Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14. Ray Dalton követ, és a Blood Running.

0: friss favoritok közül itt egy, amit nagyon szeretünk. A Golden Summer. Loi érkezik, a német énekesnő, és az a német DJ producer David Puentes, akinek a zenéiben egyszerre működik a fesztiválos energia és a rádiós dallamosság. Na, ez a dal egy tökéletes példa rá. Golden Summer, a Rádió Egy Top 50-ben már a 10.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy, és itt is nagy a zenei változatosság, mert az ötödik helyen egy sporthimnusz, Shakira, Burn a Boy, Die Die. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem az idei év egyik kiemelkedő dala legyen. Összejött, elmúlt szeptember közepe, és a globális listán még mindig a második helyen áll.

Zoe készítette David Puent ezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-től a The Fade of Ophelia. Nyolcadik BB Rexha és a New Religion. Még egy Loi dal a listán, a Get Lucky, a 7. Óriási nyár feeling a Top 50 további részében. 6. lett Sam Feltől a Heart Like Mine. Az év sporthim.

0: Ez a Rádió 1 kitartást az M5-ösön. Cseme szólt, hogy belassul a sor Kecskemétnél, a terelésnél, a 71-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Mi pedig azonnal indítjuk a Daily Mixet Camerad dalával.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint, az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri!
5: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Zöldhatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Elindult a harmadik műszak a BMW-nél. A vasast fogadja a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a magyar közút veszi át az üzemeltetést. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el. Így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A három kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasas látják vendégül ma este 7:30-tól a Nagyerdei stadionban. Délután is napos időjárásra van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Köszöntöm Önöket, nagyon kellemes hétvégét, szombat délutánt kívánok, 2026. szeptember 19-én, a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a mikrofonnál, a stúdióban, a lemezjátszóknál pedig a házigazda, a Kessérű Tomi, egészen kettőig együtt vagyunk, mixelek az első órában, aztán pedig jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel, és várom az üzeneteinket, ha van kedvük pötyögjenek, 0620 95 95 3 95 az SMS Viber számunk, használják egészen nyugodtan és bátran. Legalább úgy, mint ahogyan én az igazi mai slágereket. Már is megyünk tovább, jön Loi, ez már a Get Lucky, itt a Rádió Egyen a Daily Mix.

Szombaton a Rádió Egyen a Daily Mixben egy újdonságot hozok önöknek, nem is akármilyet, három kitűnő előadótól. Itt van a Switch Disco, akik robbantanak a fantasztikus pop house energiákkal, aztán Rehab, aki ugye érkezik a feszes klub hangzással, és természetesen Sam Feld, ő pedig a napfényes Tropical House atmoszférát képviseli. Visszahozzuk egy picikét, még megidézzük a nyarat és a kánikulát és a fesztivál feelinget, ha nem bánják. Ez ugyanis a Sleep Tonight, itt a Rádió Egyen a Daily Mix.

Szombaton, szeptember 19-én a Daily Mixet hallgatják a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, és akkor jönnek az ünnepeltek, kérem szépen, itt vannak a mai nap névnaposai. A Wilhelminák, ez egy latin, germán, német eredetű név. A Wilhelm a továbbképzése, jelentése erős akaratú védelmező. Aztán itt vannak még a Doriánok, az Alfredok, az Emiliák, a Jónások, a Máriák, a Palómák, a Sebőnevűek, a Szabolcsok, a Szilárdák, a Tivadarok, a Tódorok és a Vilmák, valamint a szülinaposok, úgyhogy egyben köszöntöm Önöket és kívánok nagyon, de nagyon sok boldogságot, méghozzá Taylor Swift segítségével és jóvoltából a Daily Mixben a Rádió 1-en, ez már az Opelite.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szeptember 19-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátorhulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Az új országos, így debreceni hatáskörű, önálló zöld hatósági csúcsszervezet január 1-én kezdi meg a működését. Magyar Éva kormány szóvivőt hallják.
2: Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el.
1: A tájékoztatón továbbá Magyar Péter miniszterelnök megerősítette, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi vissza az üzemeltetést. Az Ecopro BM Hungary ZRT a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megállapítását követően haladéktalanul megkezdte az érintett létesítmények és a gyártási technológia teljes körű felülvizsgálatát. A debreceni akkumulátoripari katódanyaggyártó közleménye szerint a gyártás biztonságos újraindítását előkészítő felülvizsgálati és fejlesztési folyamat is terv szerint halad. Több olyan műszaki és technológiai intézkedést végrehajtottak az elmúlt időszakban, amely közvetlenül hozzájárul a határozatban rögzített hiányosságok megszüntetéséhez. A spanyolországi Cáceresben tartott kihelyezett ülést és konferenciát a Régiók Európai Bizottságának területi kohéziós politikai és uniós költségvetési szakbizottsága. A tanácskozáson a városok és régiók vezető képviselői kifejezték azon törekvésüket, miszerint tovább kell csökkenteni Európában a térségek közötti fejlettségi különbségeket kohéziós források segítségével. Ilyen célra Magyarország és Debrecen is jelentős támogatásokat kapott eddig. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
3: Volt korábban egy olyan irányvonal az Unióban, hogy sokkal kevesebb kohéziós forrás lesz az elkövetkezendő időszakban, és nyilván a régiók bizottságában egyetértés van abban a vonatkozásban, hogy ezt nem szabad megengedni, és bízom benne, hogy Debrecen a 28-34 közötti uniós ciklusban is komoly fejlesztési forrásokhoz fog fűződni.
1: A térségi együttműködések fejlesztését is szorgalmazták a szakbizottság fórumának résztvevői. Átadták az év civis háza elismerést, és kihirdették az épített örökség felújítási program nyerteseit. A Miklós utca 43-as szám alatt található épület kapta idén a díjat. Emellett 5 ingatlan felújítása kezdődhet el jövőre. A társasházak önerejét egészíti ki az önkormányzat támogatása, amelyre idén már 220 millió forintot különítettek el a városi költségvetésben. Pap László polgármester szerint elvárás, hogy a város épüljön és fejlődjön, de az is, hogy a meglévő értékek megmaradjanak.
4: Hatalmas felelősség az, hogy a város épített örökségét őrizzük meg, és sikerüljön tényleg feloldani azt a néha antagonisztikusnak tűnő ellentétet, hogy hogyan építsünk új épületeket a régi helyére, bontsunk, ne bontsunk, hova tervezünk új épületeket.
1: Az eredményhirdetést követően konferenciát is tartottak Örökségünk Debrecen címmel. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el, így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. A BMW iX3 iránt kiemelkedő a kereslet. Európa szerte már több mint 100 000 megrendelés érkezett erre a típusra. Klasszikus népmese modern feldolgozásban. A három kívánság a Vojtina Báb Színház új évadának első bemutatója. Az előadás arra keresi a választ, hogy a közös játék segíthet-e abban, hogy újra egymásra találjanak a családtagok. A darab a debreceni társulat művésze Hajdú Péter első rendezése, és a kerettörténetet is ő írta.
5: Ha csak ezt a történetet tennénk fel a színpadra, akkor egy elkéső csoport az lehet, hogy már csak az utolsó meghajló hátát látná. Úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor bírok mellé egy kerettörténetet, és abba helyezzük bele ezt a mesét.
1: A Három Kívánság premierje szeptember 20-án vasárnap lesz, a társulat Calvin téri játszóhelyén. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben ma. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül. Terca Gergőt, a Loki játékosát hallják.
6: Összeállt már a csapat, jó a védekezésünk, fejlődünk a támadásokban, sikerül minden több támadást befejeznünk góllal. A Vasas egy nagyon jó csapat, nagyon jól összerakott csapat, mindent meg fogunk tenni a győzelemért itt a Nagyerdei stadionban.
1: A mérkőzés ma este 7:30-tól lesz a Nagyerdei stadionban. Folytatódik a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 8. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Hajdúnánást fogadja. Álserádzsi Rauf Mohamedet, a Deac játékosát hallják.
7: Nem rossz csapat a Hajdúnánása, és még motiváltabban fognak elérni nyilván egy debreceni csapat ellen. Szóval bízunk benne, hogy mi is keményen beleállunk a meccsbe, és kiadjuk a 100%-ot, és akkor csak egy győzelem a elfogadható cél.
1: Az összecsapást ma délután 4-kor rendezik a Deac Sportcampuson. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda NB1 a DVSC Skyline számára vasárnap. A 3. fordulóban a civisvárosiak a Vác otthonába látogatnak. Csernyászki Lilianát, a Loki játékosát hallják.
8: Mindig nagyon nehéz Vácon nyerni, azért nagyon meg kell küzdeni minden győzelemért. Ráadásul fiatal, lendületes csapatuk van, több új játékosuk is érkezett, szóval biztosan lesznek új impulzusok a játékukban.
1: A meccs vasárnap este 6-tól lesz a Váci Városi Sportcsarnokban. Győzelemmel kezdte az idényt a Deac Jégkorong csapata az Erste Liga alapszakaszában. A Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte hazai pályán a Csíkszeredát pénteken. Vereséget szenvedett a bajnoki főpróbán a Deac férfi kosárlabda csapata pénteken. A Debreceni Egyetem együttese felkészülési mérkőzésen 81-74-re kikapott itthon a Szegedtől.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
9: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: 2026. szeptember 19-én szombaton ebben a pillanatban ér véget a Daily Mix, de pánikra semmi ok, jönnek a legjobb program lehetőségek, ahogyan már megszokhatták, aztán pedig 3-2-1 startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Figyeljenek csak, érkezik Bebe Rexha és a Fate lesz közösen, ez lesz a New Religion, itt a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Szamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, családi programok és fergeteges hangulat vár szeptember 18-tól 20-ig a nagy

0: Banda, Kalelu Luigi, Bódi Guszti és Margó, Nótár Méri, Bagosi Brothers Company és a Halott Pénz. Jegyek és részletek zamatfesztivál.hu. Zamat. Gasztró. Élmény. Fesztivál.
1: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Ezen a hétvégén rendezik meg a Zamat Fesztivált a Nagy Erdőn. Az érdeklődők egy helyen fedezhetik fel a környék kiváló éttermeinek fogásait, a nagyszerű pálinkákat és az Alföld jellegzetes ízeit. Emellett ma este fellép például a Halott Pénz is. A részletes programot az esemény honlapján megtalálják. A 20. születésnapjára készül a Modemma. A terv az, hogy átszakítják az időhatárait, és együtt fedezhetjük fel a kiállításokat. A Special Effects csapatával karöltve egy élő, futurisztikus időkapszulával változtatják a múzeum tereit, ahol a múlt emlékei és a jövő vizuális dimenziói találkoznak. A látványos élmény mellett izgalmas tárlatvezetésekre is invitálják a közönséget. Aquakid szüreti mulatság animációs családi napot rendeznek az Aquaticum Mediterrán élményfürdőben ma. A programok délután 13:30-kor kezdődnek. A családokat többek között gyümölcskalap készítés, aquafitness, vízálló tetoválás és egy térképes kalandtúra várja. Vasárnap pedig Chilli Willi kreatív kuckó várja a gyerekeket. A délelőtt 10:30-től délután 13:30-ig tartó programon kézműveskedés és csillámos testfestés is lesz. Így díszek, papírfigurák és csillámtetoválások is készülhetnek. Vasárnapig tart a debreceni Extreme Sportparkban a V4 BMX olimpiai reménységek versenye. A nemzetközi verseny célja, hogy a visegrádi országok fiatal versenyzőit hozza össze a városban. A 12-18 éves korosztály freestyle-gasai 5 kategóriában mutatják be tudásukat. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül ma este 19:30-tól a Nagyerdei stadionban.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: Magyarország leghosszabb zenei órája Keserű Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy további. Nagyon szuper hétvégét és szombat délutánt kívánok önöknek szeptember 19-én. Együtt a nagy csapat elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. A mikrofonnál a stúdióban pedig egészen 2 óráig kísérjük Tomi. Ebben az órában is készülök jó dalokkal, információkkal, úgyhogy minden egyben van, és közben pedig várom az utak híreit például trafipaxokkal kapcsolatban, úgyhogy kapják elő a mobilt, hogyha ilyesmit látnak, de csak akkor, ha már nem vezet és üzenjenek, vagy adják oda valakinek. 0620 95 95 395. Én is üzenek önöknek, tekerjék fel a hangerőt, hiszen a Rádió 1-en már is érkezik Martin Garrix és a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

FM 95 Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy, kérném szépen a figyelmüket egy jó kis progival. Én is készültem ebben az órában. Multidéző, egyben a jövőbe mutató interaktív felfedező túrával is várja a látogatókat a 20. szülinapján a Modem.

jubileumi program részeként megnyílt élménytechnológiai kiállítás azt mutatja be, hogyan gondolható újra a művészeti élmény a 21. század innovatív digitális megoldásaival. A kiállítás egyik különleges eleme a debreceni kulturális negyed történetét bemutató virtuális lapozgatás. A Special Effects cégcsoport interaktív installációi azt szemléltetik, hogyan lehet a modern technológiával még inkább bevonni a látogatókat a kulturális és művészeti élményekbe. A művészet és a technológia találkozását bemutató interaktív kiállítás ma estig látható a Modern fogadóterében, úgyhogy ne hagyják ki. A következő dalt sem, egy újabb igazi mai slágerpörög a Rádió 1-en, jön Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát sportolásra, mozgásra fel, hölgyeim és uraim, ugyanis október 17-én szombaton immáron 15. alkalommal rendezi meg a Fuss, Kocog, Sétálj a Nagyerdő Madaraiért című jótékonysági sportnapját a Nagyerdőben, a Debreceni Nagyerdőért Egyesület. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, aminek már meg is nyitották a lehetőségét. A határidő egyébként október 14-e épél. A résztvevők pedig 4 kategóriában nevezhetnek, és akár a kutyájukat is magukkal vihetik. Helyszíni regisztrációra is lesz lehetősége annak, aki esetleg kicsúszik az online regisztráció határidejéből. Érdemes beírni a naptárba, október 17-e. És érdemes hallgatni a Rádió 1-et, ahol már is érkezik Alex Warren, ő egy amerikai énekes, producer és tartalomkészítő, aki ugye a YouTube-ról és a TikTok-ról nőtt át a mainstream zenébe. Egyébként érzelmes, modern pop hangzás keveredik elektronikus elemekkel a zenéiben, legismertebb dalai pedig hát gyakran személyes történetekből épülnek. Az utóbbi években stabilan jelen van a nemzetközi rádiós és streaming listákon, és egyre több nagy producerrel dolgozik együtt. Ez nyilván nem véletlen. Hát ez meg itt az újdonság a folytatásban, a Fever Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, nézzük a vasárnapi napunk várható időjárását. Hát nagyjából arra kell készülni, mint a mai napon, olyan 26-27 fokot mérhetünk napközben, az éjszakák viszont már hidegek, 10-12 fokos minimum értékekkel. A napsütést egyébként felhők szűrhetik, és számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is, a szél pedig helyenként megélénkülhet, és jelen pillanatban gyenge hideg front terhelheti a szervezetünket. Vigyázzanak magukra, becsapós az ősz, nehogy megfázzanak. Én viszont nem csapom be önöket, nálunk már is érkezik Lady Gaga a folytatásban. Egy újabb igazi mai slágerrel Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában itt a Rádió 1-en, ez már a Jazz Dance.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ennyi volt kérem szépen a műszak szombaton, szeptember 19-én én leteszem a lantot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket az elmúlt két órában. Késérű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk holnap délben a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Remélem, hogy ez jó hír. A folytatásban már is érkezik a búcsú dalom. Én ezzel köszönök el. Itt van Kate Home és a Turn the Lights Off. További nagyon szuper hétvégét és szombatot kívánok önöknek. Hello mindenkinek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közélet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kiskrumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Elindult a harmadik műszak a BMW-nél. Két új testvérvárosa lehet Debrecennek. Marad a napos idő térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult ugyanis a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. A második ütemhez hasonlóan a harmadik is a tervezetnél korábban indult el. Így ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben, ahol már 5000-nél is többen dolgoznak. A BMW iX3 iránt kiemelkedő a kereslet. Európa szerte már több mint 100 000 megrendelés érkezett erre a típusra. Kharkiv mellett egy újabb nagyvárossal kötendő kapcsolatról is dönt jövő héten Debrecen közgyűlése. Az ukrán város mellett a kazahsztáni Simkent is Debrecen testvérvárosa lehet. A több mint 1,2 milliós lakosságú település az ország harmadik legnagyobb városa, fontos gazdasági, kulturális és közlekedési központ. Kedvező földrajzi elhelyezkedése, különösen Taskent közelsége évszázadok óta meghatározza a kereskedelmi és a regionális kapcsolatai.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A narancssárga zóna magába foglalja a Petőfi tér, Schumann, Klaipeda, Burgundia, Rákóczi, Honvéd utca, Kiskörút, Erzsébet utca által határolt területet, a piros centrum zóna kivételével.
0: A DV Parking információit hallották.
8: A nap hátralevő részében marad a napos idő térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: rádió egy csak igazi mai slágermegy. Lói például az E-generációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metál, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal, július 24-i megjelenés. Pénteken jelent meg, egy pénteki forró napon ez a dal, amit David Puentezzel közösen készített el. Ez a Golden Summer.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szuper jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, a képzeledeli színpadunkon pedig egy igazi dance pop diva, Eva Max, aki egyébként megnyert Rádió egy top 500-as listát, és egy frappáns riposzt arra a szakítós dumára, hogy baby, ez az én hibám, miattam van, és hát az rá a válasza, hogy igen, talán veled van a baj. Maybe you're the problem. Eva Max-t hozom már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Barátomnak szeretnék születésnapot, Boros Leventének szeretnék szülinapot kívánni.
0: Hát Levente, Isten értesen sokáig, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Suliba vissza rázkodtatok már? Már hogy zöggenőmentes volt az átállás szeptemberre?
1: Igen, igen. Kaptam 3-5-öst is.
0: Hát az igen, gratulálok. Csak így tovább.
2: Most pont Boros Levente beszélt, ő kapott 3-5-öst.
0: Hát Boros Levente, neved legyen mindenki által ismert, hogy Levente 3-5-ös kapott, pedig még csak szeptember 19-ike van. Köszi, hogy itt vagytok velünk, srácok.
1: Szívesen.
0: Sziasztok, puszi.
1: Hello, puszi.
0: Bizony az első 3 hét letelt már a tanévből, de nem biztos, hogy mindenkinek annyira zökkenőmentes az átállás, hogy ezt a dalt most azoknak a pedagógusoknak küldöm, akik megkönnyítik a gyerekeknek a tanévkezdést. Dua Lipa, Don't Start Now!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és rengeteg...
1: Én a papírnevek játékba szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú hívást kapunk, mutatom a konténerjátékkal kapcsolatos tudnivalókat, és hozom Shakirát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
6: Hirdessen nálunk!
7: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
8: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az öltatósági csúcsszerv létrehozásáról döntött a kormány. Véradókat várnak Debrecenben is környékén. Hazai pályán a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és az akkumulátor hulladékhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezést, ellenőrzést és szankcionálást az új országos élő környezetfelügyeleti főhatóság. Hangzott el a pénteki kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök emellett bejelentette, a kormány megszünteti az autópálya koncesszió szerződést, és a tervek szerint a Magyar Közút veszi át az üzemeltetést. Október 1-től a DKV papíralapú országos és vármegyebérletet is árul az állandó és az időszakos pénztárakban. Fontos változás, hogy a bérlet szelvényre, annak nyomtatásakor az igazolvány számot is feltüntetik, ezért az utasnak a bérletvásárlás során magával kell vinnie a megfelelő igazolványt, vagy meg kell adnia annak számát. Az igazolvány szám hiányában a bérletet vagy az időszakos jegyet nem lehet kiállítani. Víradókat várnak Debrecenben is környékén. Több helyszínen és több időpontban is jelentkezhet, aki szeretne segíteni. Debrecenben legközelebb szeptember 21-én reggel 8 és délután 3:30 között a Bentéri Regionális Vérellátó Központban lehet vért adni. Viszont 26-áig a Civisvárosban és a Vármegye több pontján is jelentkezhetnek a donorok. A további helyszíneket megtalálják az ovs.hu-n. Folytatódik a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 8. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Hajdúnánást fogadja ma délután 4-kor, a Dóczy utcai sportkampuszon. A nap hátralevő részében marad a napos idő térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, Puerto Rico-i Faruko, után pedig már egy Rádió 1-es DJ a folytatásban, Regál Lili, és Rádió 1-es DJ-kkel bőven lehet ma még találkozni, például 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition, még mindig a Before Party Show-ban, 8-tól diszkosít, este 9-kor pedig startol majd a World Disney Radio Show. De egyébként lesz kívánság műsor is, este 7 és 8 óra között, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: igazi mai slágermegy. Hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Csak szeretnék szép napot kívánni, egész héten próbáltam telefonálni. Tudom, ma nincs játék, csak hétfőn lesz. De mondom, így szoktam veletek nyerni már kétszer ebbe az évbe. Aztán csak ennyi, mondom, szép hétvégét.
0: Nagyon szimpatikus, hogy akkor is gondolsz ránk, akkor is felhívod a rádió egyet, amikor tudod, hogy egyébként
1: nincs
0: játék. Igen,
1: nem akarlak fenntartani benneteket, csak megyünk holnap 4 napra Ciprusra.
0: Ó.
1: És onnét is szoktunk benneteket hallgatni, sőt, most onnét fogunk játszani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Biztos vagyok benne, hogy ma többen pattannak bringára, mint általában, mert hogy autómentes hétvége van, ennek megfelelően egy csomó lezárással is találkoztatunk, például Budapesten, úgyhogy tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk, most pedig egy David Guetta klasszikus a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk velek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben, Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van? Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szironvirágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gagának innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Bean Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A szombat esti bulira hangolódás pedig indul nem sokára, mert hogy 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition, a Before Party Show-ban lesz természetesen élő kívánságműsor is 7 és 8 között, 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. És hogy milyen lesz a folytatás, azt mutatom már is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Ó, már megint koszos az autóm.
7: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
6: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
8: Hű, stabil optikai net féláron.
9: Bizony, ennek a felesen tréfa.
8: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
9: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
12: Mert a három DJ legenda

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja, az iX3 modell gyártó sorain. Ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben. Már lehet nevezni a Debrecen Maraton 2027-re. Az utcai futóeseményt a Debreceni Egyetem szervezi. A régió legnagyobb szabadidős megmérettetése jövő április 4-én lesz, és 3-4 ezer sportoló részvételével számolnak. Térségünkben holnap változóan felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Reggel 18, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, aztán Kuki veszi át a stúdiót, meg a keverőpultot, indul a Before Party Show. Halló?
1: Konténerjátékról lehet jelentkezni?
0: Persze, holnap után.
1: Hétvégén nincsen.
0: Nincs. Tél is játszanék. Nézem, itt nő ki a fű. Atisi törül egész héten a hallgatóknak. Mutasd meg, hogy fogsz örülni hétfőn az Atis, amikor mondja, hogy nyertél.
1: Szuper, de jó, nyertem!
0: Figyelj, ezt hívják manifestációnak, jó? Most eljátszottuk, átélted, hogy nyertél, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez összejön. Viszont légy szíves, ez tényleg így van, írjál már egy Viber üzenetet, hogy sikerül, akkor működik ez a manifestáció dolog.
1: Benne vagyok.
0: Te merre tartasz éppen? Hol jársz és hogy hívnak?
1: Gyolc vagyok és Sopronban vagyok. Munkából jövök hazafelé.
0: Na, hát más is dolgozik akkor szombaton. Neked küldöm Teddy Streams dalát, oké? Okay?
1: Szuper vagy, köszönöm szépen.
0: Jövő héten pedig gondolok rád. Hashtag manifestáció.
1: Írom a Weber, tudom.
0: Oké, jó utat, szia.

megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy sztár DJ, után pedig egy sztár csapat, a DNCE. Csörgünk, úgyhogy felveszem. Hello!
1: Szia, Pimes Katalin, itt az egészségügyi dolgozóknak. Tengel sok kitartást és sok-sok reményt kívánok az elkövetkezendő időszakhoz. Hát nagyon-nagyon kivagyunk merülve szerintem mindannyian.
0: És most dolgozol hétvégén?
1: Végre ez a hétvégén szabad, viszont a kiskutyám beteg, úgyhogy most ő tápolt.
0: Azt akartam mondani, hogy valószínűleg nem is nagyon tudsz mit kezdeni a szabadidőddel, nem? Nem tudod, hogy hogy kell csinálni ezt a hétvége dolgot? Hogy kell pihenni?
1: Hát nem, meg leginkább nem tudom, leginkább pihenésben alvázva nem tudom utolérni magam.
0: Hát elhízem, egy hétvége az valószínűleg kevés, hogy átállj, de neked küldöm a következő igazi mai slágert is, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
0: Neked is, szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő módon, egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kuki érkezik 5 órakor, és indul a Before Party Show, mi mindig Summer Edition, vagyis 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt. További szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
7: Megnyílt a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal várunk titeket. Csütörtöktől a 200 g-os pikok sertésvirsli 33% kedvezménnyel csak 399 forint. Az 500 ml-es Primadonna Bio Extra Szűz olívaolaj 32% kedvezménnyel pedig csak 1699 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
11: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
12: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Október 1-től a DKV papíralapú országos és vármegye bérletet is árul az állandó és az időszakos pénztárakban. Fontos változás, hogy a bérlet szelvényre, annak nyomtatásakor az igazolvány számot is feltüntetik. Ezért az utasnak a bérletvásárlás során magával kell vinnie a megfelelő igazolványt, vagy meg kell adnia annak számát. Idegenbeli mérkőzéssel folytatódik a női kézilabda NB1 a DVSC Skyline számára. A harmadik fordulóban a civisvárosiak a Vác otthonába látogatnak vasárnap este 6-kor. Térségünkben holnap változóan felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Reggel 18, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

mondtam. Szóval igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is slágereket. Jó kedvel, sok szeretettel. Ajaj, tisztelettem. Nyugodtan lehet üzeni SMS-en Vaviaren bármit a 0623-111-111-re. Bekapcsoltunk a webcam is, tudok látni engem dolgozni, hízadni, táncolni. A www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatorna. Hey, mindent elmondtam, rögtön érkezik egy jó hangulat itt a Radio 1-en. Alex Kenji és Bambolé. Allez, hop, kukikám!

Ey, ey, ey, ey, dale. Dame más ritmo, ey.

știi, köszönöm szépen. Hát a lokálok egy kicsit túl durva lenne délután, jó? De azért egy másik zenéjátsz, ami kicsit pörgös is, jó? És jó pizzázást kívánok nektek. Ezután mondd ezt Lucának, kártyázunk, küldesz egy képet magadról, hiányzik egy királynős lap, rossz térkép vagy, én egyből elvesznék a szemedbe. Esküszöm, így ultivál az SMS, ne tessék színi engem, jó? Na, következő üzenet itt szól, Üdvuki, Mester, Rádió 1 kapitány, DJ MC, sok-sok jó napot kívánok, jó a hangulat, köszönjük szépen, Andris, 78, és egy üzenet Viberen, aha, a drága fel, én azt olvastam egyszer, bocsánat, nem, itt van. A drága feleségem üzenik, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki. Köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.

nagyon sok igazi ma is legyen, megyesokon írtak nekem, de jó, az egyik üzenekét szól, ha lehet, kis családomnak küldenék akármit az egész nap postakarítás felendítésehez a felújítás után, igen, rádió egy

vannak, kint vagyunk az udvaron, bográcsózás volt, Párom Laci még utoljára, belecsapott a hideg medencébe, köszi szép napot, üdv Réka! Ajj, Réka, hehe, ha van medence, muszáj használni, csak ne fazom meg. Szia Kuki, Kukai, C-O-K-Y, itt kellene nevem, de semmi baj.

0: T-Rex a New, New Religion.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
9: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja az iX3 modell gyártó sorain. Ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben. Harkív mellett egy újabb nagyvárossal kötendő kapcsolatról is dönt jövő héten Debrecen közgyűlése. Az ukrán város mellett a kazasztáni Simkent is Debrecen testvérvárosa lehet. A több mint 1,2 milliós lakosságú település az ország harmadik legnagyobb városa. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül ma este 19:30-tól a Nagyerdei stadionban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

19 órai mixelek nektek az igazi mai slágereket, az egyik üzenek itt szól. Szép jó estét, Kuki kapitány, húzós ütemekben már nincs hiány, eléggé kellemes ez a szombat délután, volt egy kis családi konfliktus, de megoldódott.

0: Bye à Vezetevel. Allez hop.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Srat Cezaz. Amarosha Rui Razere Erkezik. Jennifer Lopez. Yes, David Guetta Velegut. Assam Tsime. Save me tonight.
1: Save me tonight.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: zic că discul și ciapatiu. Ne-am șocărea că zic tot Abigail, nanunca să-am ține Sugar Daddy. Ho-ho! Sugar Daddy, baby, never Saturday night. You can see her dancing on the floor, the queen of the high. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: reklamkukac@mcdb.hu.
0: Mert a három DJ legenda

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár termelése. Elindult a harmadik műszak is a Neue Klasse első tagja az iX3 modell gyártó sorain. Ettől a hónaptól már 24 órás gyártási ütemterv szerint szerelik össze az elektromos BMW-ket a debreceni üzemben. Harkív mellett egy újabb nagyvárossal kötendő kapcsolatról is dönt jövő héten Debrecen közgyűlése. Az ukrán város mellett a kazasztáni Simkent is Debrecen testvérvárosa lehet. A több mint 1,2 milliós lakosságú település az ország harmadik legnagyobb városa. Hazai mérkőzés vár a DVSC-re a labdarúgó NB1-ben. A 8. fordulóban a debreceniek a Vasast látják vendégül ma este 7:30-tól a Nagyerdei stadionban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kuki. Szia, hogy hívnak téged?
2: Endre vagyok, szia.
1: Szia Endre, mi újság, hogy vagy?
2: Hát kicsit köhögök, de úgy minden király.
1: Ja, mindenki kapta ezt a kis izén áthás, nem?
2: Hát igen, te is?
1: Á, nem, még nem, de mert fűtörvény tudja, az emegyek, ma este is lazás leszek, de mindegy, van egy ilyen. Na, miért hívtál engem? Mondjad, te is vigyázz magadra. Miért hívtál engem? Mondjad, drága barátom.
2: Nyerni szeretnék kulcsot, azt most nem tudok, gondolom.
1: Igen, csak most nincs nyeték nálam, ez hétköznap. Értem. De figyelj, kapsz tőlem egy jó kis muzsika, Ray Dalton, Hallelujah, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, az az egyik kedvencem.
1: Na, és kinek szeretnék küldeni? Parancsolj!
2: Szeretném küldeni a két lányomnak.
1: Igen?
2: Nóra Bellának és Elenának.
1: Jó testvérek?
2: Nagyon jók. Angyalok, képzel.
1: De jó. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és akkor hétfőn tessék telefonálni, jó, oké? Okay?
2: Mindenképp. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem neked, vigyázz magadra!
2: Te is, ciao.
1: Szia. Érkezik Ray Dalton, a szám címe Blood Running, és még egyszer mondom, kíváncsi műsor 20 óráig lehet telefonálni, jó? Oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: Hát annyira nem.
1: Annyira nem. Jó, oké.
0: Lovagolni szokott járni.
1: Lovagulni, az igen. Na, bátor, kisrác. Na, bátor, oké.
0: Hát igen.
1: Viki, köszönöm, hogy telefonál, te vigyázz magadra, kellemes estét kívánok neked, jó?
0: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Érkezik nálunk akkor, Alleluiába, Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung! Better Times, ez a Szent Címe.
2: 0623 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged?
2: Lili.
1: Lili, honnan telefonálsz, Lili, még Vadocsonytomajról. Hola, még egyszer, honnan?
2: Vadocsonytomajról.
1: Hú, ez hol van?
2: Balatonnál.
1: Ja, Balatonnál, jó helyen laksz, akkor nagyon jó. Na, kértöltelem Alex Warren, Fever Dream, ez a legújabb. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Magannak.
1: Jó, oké, rendben, hát jól teszed. Én kívánok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia. Érkezik akkor a legújabb Alex Warren nálunk, Fever Dream, ez a szám címe.

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Sziasztok, Petra vagyok.
1: Szerbusz Petra, mi újság, hogy vagy?
2: Szia, jól vagyok, köszi, hazafele tartok.
1: Na, merre voltál?
2: A lányomat látogattam meg, és most már hazafele tartok.
1: Ja, oké, vigyázz magad rá, vezess el óvatosan, és kell töltenem közben a jó kis Teddy Swims, és a szám címe The Door, kinek szóljon?
2: Szóljon a nagylányoméknak, akik most bulizni indulnak, és szóljon a férjemnek, aki engem most hazavár.
1: Oké, rendben, akkor kellemes estét kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönöm neked is.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, zenélünk egyetlenök, fiúk, mit szóltok ehhez? Jön akkor Teddy Swims, és a szám címe The Door.
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, lelak fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, de nem megyetek sehova. Ho-ho-ho-ho-ho. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik You Was Gary és The World Is Mine csapattal. Mi a legközelebb honlap találkozunk újra 17 órakor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én kivadok nektek egy szuper kellemes estét. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, a szombat este a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
4: Ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ez majd a végén jön.
5: Ébresztő! Nagyon megviseltéged a húgabuli.
4: Ezt akartam mondani, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és nem is mondanék róla semmit, majd hétfőn térünk erre vissza, megpróbálom megemészteni az egész élményt egyébként.
5: Nagyon jó duma! Egyébként kapuzásban már majdnem fölcsatlakoztam. Na, hello, hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti sója, a Diszkósít. Itt egy igazi adrenalin bomba.
3: Igen, én azt akartam mondani, mutasd a fogadat. Jó, nem, te vagy Dracula. Jó, de Romance Star vagy te is. De egyébként most azzal indulunk a rádió, hogy ilyen Tami Impalával, csak a Bárányra néztem. DJ Junior remixével kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.
5: Ennyi stand-upot.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Slágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambay Pécsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Wilhelminák, Dorianok, Jónások, Szilárdák és Tódorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül ne nyögdössél, Skapinyec Péter és Lukács Lászlóné, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ennyi volt? Ilyen rövid volt?
1: Ennyi.
0: Nem mondod. Csak nem ennyi. Akkor viszont mindenféleképpen elmondanám, mert ugye látom, hogy a Junior mit fog betenni. Én ennek a dalnak, ami érkezik, annyira megörültem tegnap egyébként, ugyebár itt a fővárosban játszott a francia világsztár, hogy nagyon-nagyon jó.
1: Zenei hír, igen?
2: Igen, én még nem tudom elmondani, hogy ma csak hétfőn, hogy örültem neki, vagy nem, de egy biztos, hogy most játszom itt a rádió egyen. Jön Hugel, Milli és La Britney a folytatásban, Stay Sexy DJ Junior remixben. Ez is benne van a remix pakban, ami ma este 6 órakor került ki a DJ Junior Facebook csatornára, illetve az Instagramra. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Egyre jobb.
1: Na most olyat mondtok, érted, hogy ez zenei hír lesz.
0: Mondom, oké.
1: Andrea Bocelli megvan, ugye?
0: Persze.
1: Ez is zenei hír lesz, mert ugye ő az egyik leghíresebb énekes. Szerintem, hogyha az angyalok tudnának énekelni, akkor valami ilyesmi lenne. Ha ők mindig így
0: felállom ezt a dalt. Igen, már gyerek angyaloknak
1: ilyen...
0: Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
1: Bocellivel, és ez egyébként a világtörténelem egyik legszebb szerelmes története, ami dalban megvan írva, a Caruso. Csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez még nincs benne a remix pakba, de majd eljön ennek is az ideje, viszont most itt játszom a Rádió 1-en.
2: De tudod, miért lett Caruso? Mert ez valójában a

0: Van Bárány Attila, Hanvai PG, én pedig DJ Junior vagyok, én mixelek ebben az órában.
1: Én ma is nagyon sietős vagyok, bár ugye már tegnap húga miatt siettem, ma pedig azért, mert le kell érnem Balatonfűszőre.
0: Itt se vagy.
1: Itt se vagyok egyébként, de nagyon gyorsan megyek, és egy csomó húgat fog játszani ma este Balatonfűszőn, és holnap este itt

0: nem stand-up kamera, hanem 18 plusz rövidített verzió a Dance Hall-ből, vagyis Persona Jesus.
1: Én meg jövő héten megyek oda, ahol a Hamvai PG ma már ott van egyébként, és zárom majd a Balaton Bobos szezon, de ahol egyébként volt diszkosít is. Viszont az jutott eszembe, hogy a Day by Day-t is beleraktam ebbe a bizonyos remix csomagba, saját dalként, úgyhogy ez érkezik most itt a rádió, legyen az új DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rédesió, DJ Junior, a Bárány Attilával és velem Honvai PG-vel.
1: Vokál, tudod, mit akartam kérdezni?
0: Más
1: vokál.
0: Nem lesz. Múltkor írtál neki?
1: Vokál.
0: Azt mondja, hol? Hát nálunk nem.
2: Már
0: lesz
2: beszéltem is
0: vokál.
2: Fel. Nem csak na, írtam.
0: Ez kamú, látom az arcodon.
1: És mit mondod?
0: Ez a nem is kamú.
2: Az, hogy megpróbálja elérni meg, mert ma jó van, ma érd már el, de azóta nem
1: érd. Nem őt érezel, aki csinálja a vokált, hanem valakit elérsz, aki eléri azt, aki a vokált.
2: A vokál csinálás az két emberes. Van egy ember, aki rögzíti,
1: ja,
2: ilyen értelemben ő csinálja.
1: Ah, okay.
2: Viszont az énekesnő, na ő a nehezebbik eset.
1: Aha, igen. És tudjátok, miért beszélünk erről? Ez is egy zenei ér, mert hogy még várunk egy bizonyos vokált, hogy teljesen ki tudjuk adni a Sorry című dalmunkat. Egyelőre játsszuk itt a Rádió Egyen. Ez a diszkosít új dala, a videoklippet is majd meg kell csinálni, ha meg lesz a vokál, de most meghallgatjuk.
0: Fantasztikus az adás, tele vagyunk zenei

0: Holnap este 8-tól újra diszkosít itt a Rádió 1-en, holnap pedig a lejátszóknál Hanvai PG, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, magamat ismétlem, egy biztos, hogy húzok innen Balaton Fűszőre, holnap pedig majd én játszok itt nektek a Rádió 1-en, szevasztok!
2: Én pedig búcsúzom egy zenei hírrel, a DJ Junior Remix Pack megjelent, és kim van a rajongói oldalamon, a Facebookon és az Instagramon, aki szeretné letölteni a nyári kedvenceket, amiket játszottam, azok most megtehetik, sőt a DJ kinetől kezdve tudják játszani. Még egy zenei hír, hogy ezért most itt nagyon belekezdtem. Tehát jön egy ilyen zenei crossover, bármit is jelentsen ez. Ebben van egyébként latin pop, van benne komoly zene, van benne rap minden. Rosalia, aki egy latin sztára az ének, aztán itt van Björk, aki igazi popstár, és Yves Tumon, aki viszont, ha jól tudom, egy Miami-ben élő rapper, és ez a közös daluk, a Bergen, ami szintén benne van a DJ Junior Remix Pakban, ami ma jelent meg. Ennek is DJ Junior Remixével búcsúzik a diszkocsit itt a Rádió 1-en. Én azzal, hogy természetesen holnap este 8-kor újra jövünk majd. Szevasztok!

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul a szombati különkiadásunk. 4 DJ, 4 órányi mix, igazi parti hangulat, és nagyon sok újdonság vár rátok innentől. A Loving Arms a lemezjátszóknál az első etapban. Hello Andris, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok! Hypatonnal indulunk itt a World is Mine Radio Show-ban, úgyhogy Out My Head. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Coldplay és a Klax volt ennek a zenének az eredeti, Szemfelt és Rosalind gondolták újra Heart Like Mine szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Hugel érkezik David Guettával, az a Hugel, aki tegnap járt nálunk Budapesten.
1: Így igaz, nagyon nagy nevek álltak itt össze, és ez érződik is a produktumon, mert tulajdonképpen én már első hallástól szerelmes vagyok ebbe a dalba. Júniusban hallottam először, de bízom benne nem utoljára, és nagyon sokszor fogjuk még itt a Rádió 1-en is hallgatni. A tegnapi Hugel buli emlékére szóljon tehát Hugel és David Guetta közöse, a Shine, itt a Rádió 1-en, a Verizme.

0: Nagy-nagy visszatérő slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble és szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszóknál is egy nagyon cool zene érkezik most.
1: Engem még akárhogy is, de még mindig a nyárra emlékeztet. Mondjuk az a vicces, hogy ezt kb. Úgy ősz végéig szoktam mondani egy-egy zenére, amit nyáron valamelyik fesztiválon játszottam, vagy játszottunk. Hát ez is ilyen. Metaboy és Samsara Yala Brandon remixében, ami nagyon mély bass house alapú. Hát szerintem ez szerelem első hallásra vagy látásra. Mindegy, aki látja a hangokat, érti.
0: Szerintem sok házi buliban vannak már így a hallgatóink, hogy
1: látja a hangokat.
0: Látod ezt a számot?
1: Nem rossz. Mindegy, ezt ti biztos, hogy nem láttátok jönni ezt a kommentet, úgyhogy... Na, minden esetre Metaboy, Samsara, Yala Brandon remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Now.

0: és Better Times szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszóknál. Martin Garrix nagy-nagy slágere jön, az eredetie, ugye 2014-es.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek olyan örökzöld, akár Martin Garrix, vagy magas stílusú zenék, amiket nagyon sokáig fogunk játszani, mashupok formájában, akár eredetiben is megállná a helyét. Minden esetre ezzel tört be a köztudatban Martin Garrix, ez pedig az Animals egy érdekes remixben.

0: Itt a Rádió Egyesó Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Loving Arms indított be. Hol játszol még ma este, Andris?
1: Képzeld, Geri, én egy ilyen daytime bulit fogok lezárni, vagy tulajdonképpen a nyarat még, hát így szeptemberben igen, már kicsit késő van, de minden esetre még egy daytime buliban veszek részt, még akkor is, hogyha egy kis könnyed kabátot fel kell venni, minden esetre nagyon szeretek a szabadon lenni, még ősszel is, úgyhogy hát megyek Debrecenbe egy ilyen buliban.
0: De jó, Andris, jó daytime partizást, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: Nálunk pedig gyors helycsere a lemezjátszóknál is jön, is New Week, úgyhogy maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! The World is Mine Radio Show.

FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, itt a Word is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amelynek a második etapjában mindig Newvig mixel. Hello Newvig, induljunk el!
1: Hello Geriz, szevasztok Rádió 1-esek, igazi kedvencek, Tame Impala, Boys Noize, Dracula, és ebből pedig szerintem az egyik legvagányabb verzió, amit Aurelius készített nekünk, úgyhogy szerintem egy kis funkival indulunk, gyertek!

0: látjuk, hogy nagyon szeretitek a következő zenét. Cassian jön.
1: Cassian, aki szerintem zseni egyszerűen. Olyan jó zenéket csinál, tele van élettel, dallammal, feelinggel, és inkább azt mondom, hogy még a nyárral. Come to life, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: Minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket és új előadókat is. Nyúlvik a lemezjátszói mögött, Gordó érkezik most, aki pár éve még Kernicsként dolgozott, és úgyis fantasztikus zenéket adott ki. Viszont Gordó név alatt ez a zene zseni.
1: Egy kicsit provokatív, egy kicsit vagány, és azt gondolom, hogy minden benne van, ami a mostani fiatalságot jellemzi. A buli, az a feeling, amire szerintem mindenki vágyik, hogy egyszerűen megőrüljön, esetleg lilára fesse a haját, fejét, bármiét. Loco Loco és Gordó, itt a Rádió 1-en.

0: ma?
1: Valahol én azt gondolom, hogy itt kezdődött el a sztori nálam. Győrbe megyek, ma képzeld el, úgyhogy a győri úgymond rezidenciámra van minden második, harmadik hónapban mostanában előfordulok, óriási táncolás lesz, aztán előtte azért még Kadafalvára benézek, úgyhogy lesz megint kilométer bőven.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulit neked ma estére, ti pedig maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Antonio.
4: Antonio.
2: World is Mine Radio Show starts now.
5: World is Mine. Így van, innentől tehát Antonio Mixer. Hello mindenkinek, szia Anti!
6: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Szerintem ennél jobb időt nem is lehet eltalálni. Better Times, Robin Schulz újdonsága. Na ezzel indítom itt a World is Mine Radio Show-ban a szettemet.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára, jó helyen vagytok. A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show. Antónia a lemezjátszói mögött, Hypaton, Out My Head, ebből jövünk éppen kifelé, és egy újabb zseniális zenébe megyünk bele.
1: Szerintem annyira jellegzetes Dennis Edwards hangja, hogy azt nem is kell bemutatni. 1984-ben jelent meg ez a dal, hivatalosan először egy picikét hozzányúltam, megtuningoltam. Na most ez szól Dennis Edwards és a Don't Look Any Further.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1.

0: Rosalind és a Heart Like Mine, na ezt a különlegességet is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Antonio a lemezjátszóknál, és egy vadi új Cube Guy zene jön.
1: Így van, a csapatot nem is nagyon kell szerintem mutogatni a klubokban, ugyanis ők egy ikonikus house duo, ketten vannak, két mondhatom azt, hogy két öreg nagy ágyú, de tényleg klubzenét gyártanak, és ezzel a dallal rukkoltak elő már most 2026 év végére. Szóval már is érkezik itt a World Is Mine Radio Show-ban a The Cube Guys és a Feel So Good.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Sziasztok, ma estét, Zseni volt.
1: Megyek haza, iszom egy meleg kakaót. Tudjátok, elalvás előtt mindig segít egy meleg kakaó. Geri, remélem, te is csatlakozol.
0: Én megyek haza, és iszom valamit. Biztos, hogy kakaó,
1: és
0: de...
1: nem meleg.
0: Majd meglátjuk.
1: Mindegy, süsüve kocincs egyet.
0: Mindig. Köszi, Antika.
1: Sziasztok, Rádió Egyesek. Szia, Geri.
0: Itt most David Guetta újdonsága jön még hozzá Bibi Rexával. Ez a Sad Girls. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött Rédez. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A

0: World is Mine Radio Show starts now. World is mine.
1: Elmúlt éjfél pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Rédez a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ő egy fiatal hazai szupertehetség. Egy saját zenével kezd, amit képzeljétek el, még Deadmau5 is játszott. Ez tehát Rédez és a Waiting Here For You.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, ilyenkor is nálatok a rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show, a heti guest mixünkben Rédez a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, ez ugyanis a Dune hatalmas slágere, 1995-ben jelent meg a legelső változata, ami pedig most érkezik belőle, az nem más, mint Argo remixe, Are You Ready to Fly? Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a rádió egyen. Jó, hogy itt vagytok!

0: A Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Rédez Guest Mix-e szólt az elmúlt egy órában. A legvégén az Deadmau5 és Stevie Appleton közös zenéje volt, a Science, annak is egy Rédez remixe, ami kifejezetten egy remix versenyre készült. Mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, viszont az igazi mai slágerek, ahogy eddig maradnak továbbra is, most például az ezen a héten egy csomó európai országból arany lemezzel elárasztott Lojön, konkrétan ezért a dalért kapta a David Puentes-zel közös Golden Summerért, ezt indítom most, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: get the party lit.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, hát őket most nagyon sokat emlegetjük közösen, régi nagy cimborák, de nem ezért beszélünk róluk, hanem mert közösen készítettek egy elképesztően jó dalt. Ez a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig születésnapot ünnepel majd Sofia Reyes. Szeptember 25-én lesz 31 éves egészen pontosan. Hát sok boldogságot neki előre is, méghozzá egy olyan dallal, amiből kap jogdíjat. Mi ezzel köszöntjük fel. Jó viccet félretéve, óriási kedvenc, ez az igazi mai sláger. Sofia Reyes-től, Jason Derulo-tól, Dele Gettótól az Un, Dos, Tres, amit már is indítok. Sofia, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi